benedictus est Domine Deus universis.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli urrangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mint sem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízé járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
1: Coraggio! Sono io.
0: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányok spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalták meg most a tavon.
1: La pace di Cristo.
0: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda tehát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mint sem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
1: Ci aiuti Maria a vivere così.
0: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. zárta az úrangyala imelőtt mondott beszédét 14. Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: A Szent Atya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
1: Tragic situation in Sudan.
0: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szent Atya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek is mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
1: Generare altra guerra. E provoca enormi sofferenze.
0: Itt az ideje megállítani az erőszak spirálját, és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szent Atya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigena zarándok után érkeztek Siénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoport van jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szent Atya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római vértanú diákonust, holnap után azt hiszi Szent Klárát ünnepli az egyház.
1: Cari giovani.
0: Kedves fiatalok, engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
2: Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában.

0: Dok a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai minnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának, és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagylelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagylelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
1: XIV. Leó pápa szeptember 7-én a Genazzanói Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat, és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leó pápa visszatért át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisváros

városba, amely a római birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbéri birtoka volt, ahol most a Jó Tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században Ágoston rendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápává választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljövessek ide az egyház által rám bízott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyem Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágoston rendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvéje pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a Jó Tanács anyja kegyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az Ágoston rendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói Jó Tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám Ágoston rendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken átlátogatta Jó Tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diáként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápává választása előtt 2024. április 25-én éppen a Jó Tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án 14. Leó pápa, mielőtt a Szentpéter bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a Jó Tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A Jó Tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor Ágoston rendi szerzetesek egy kisebb porostorban éltek, Genazzanó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi Ágoston rendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándok később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteletkett képe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János Pál pápa is felkeresték a Jó Tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái... Súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyan Verib fióka esete. Páter Vértes Ajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, míg Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a mentő alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, a több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságuk pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a mentő alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek rekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Kibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizalesi főegyházmegyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légi közlekedési hatóság, az Aerocivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk, kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai Csodák Uraünnepség vagy a kuszkói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
0: Fészkéből kipottyan veréb fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos elmékedésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy veréb fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis veréb fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig párnapos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A veréb fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riadtan csiporásznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket veréből csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten mikinti szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás. Egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt erővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kószos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt? Olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám, hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből? Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk a szív bizakodó készségével. Nem de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyant veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bútorjuk a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái: súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Verib fióga esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, míg Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a mentő alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, a több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székesegyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságuk pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a mentő alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Quibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizalesi főegyház megyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légi közlekedési hatóság, az AeroCivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk, kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
0: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos elmékedésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyár komondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig pár napos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veréb Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riottan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten miként is szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örökige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kószos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt? Olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a közel-keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám, hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből? Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanulta keresztútján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyant veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bútorik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!